0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert. Ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán, már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa bajnoksága Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fehérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó Imre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. A kommentelők azonnal betiltanák a rollereket. A rendőrségi közlemény alatt valóságos komment cunami indult el, miközben a hétvégén 2 súlyos rolleres baleset is történt a székesfehérvári rendőrkapitányság illetékességi területén. Az egyiknél az alkoholfogyasztás is felmerült. Az egyik balesetben egy 14 éves fiú Csór belterületén szabálytalanul utast szállított a járművén, egy úthibába hajtott, elveszítette az uralmát a rollere felett és elesett. Ő könnyebben megsérült, 15 éves utas azonban súlyos sérüléseket szenvedett. A másik esetben egy 28 éves férfi Abán a járdán közlekedett a járművel, majd a vízzel vezető árokba csapódott, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Részletek a FEOL oldalán. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centiével ezt az értéket. Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 centiméter volt. Ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt. Adatok a FEOL oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járdafelújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat, számol be róla a dunaújváros.hu. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint pénteken a múzeum szakemberei Tóth J. Attila Búvár régész közreműködésével terepszemlét tartottak a Szalki-sziget környékén, elsősorban azon a partszakaszon, ahol a történészek feltételezése szerint egy kora középkori pentelei monostor állhatott. Bár a kutatás ezúttal nem a monostor nyomaira bukkant, a szemle mégis jelentős eredményt hozott. A Dunamedréből ugyanis egy kiváló állapotban fennmaradt római oltárkő került elő, amelyet a rómaiak legfőbb istenének, Jupiternek szenteltek, írja a Duna Online. Igen, ritka típust találtak Dunaújváros mellett, egy kertben áll egy régi Skoda Octavia kombi roncsautó, amely bár hegyomlás áldozata lett, így is vannak bizonyos alkatrészek, amelyek menthetőek belőle, így azok az ülések is, melyeket bár rendesen kikezdett az idő vasfoga, de egy újra bőrözéssel talán helyre lehetne hozni. Az érdekes találmányról a FEOL oldalán olvashatunk. Júliusban ismét ünnepi pillanatok voltak a Szent Pantaleon kórházban, hagyományosan havonta köszöntik azokat a kollégákat a Dunaújvárosi kórházban, akik szolgálati elismerést vehetnek át több évtizedes elhivatott munkájukért. 25 év szolgálati jogviszonyban eltöltött idő alapján részesült elismerésben Raufné Kuti Beáta, csecsemő és gyermek szakápoló a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályról. 30 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Fogas Andrea, általános asszisztens a mozgásszervi rehabilitációs osztályról. Kovács Gyöngyi, anesteziológiai szakasszisztens az anesteziológiai és intenzív betegellátó osztályról. 40 év szolgálati jogviszonyban töltött idő alapján részesült elismerésben Bakosi Bolya ápoló az infektológiai osztályról. Szabó Tiborné, hematológiai asszisztens a vértranszfúziós osztályról, írja Feol. A közös hang motto jegyében mutatta be 2026-27-es évadát kedden a Városházán az Alba Régia szimfonikus zenekar. A következő szezonban a klasszikus repertoár mellett jubileumi megemlékezések, kortárs zenei programok és különleges koncerthelyszínek is várják a közönséget. A szezon szeptemberben a Fehérvár Csurgói Kastélyban rendezett Kortárs a Kastélyban eseménnyel indul, míg a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatban magyar és külföldi komponisták, valamint fiatal tehetségek művei is bemutatkoznak. A programról ír a Feol. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis- és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejér vármegyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben, a ponthatárukat augusztus végén hirdetik ki. A hőség miatt itt Fejér vármegyében is. Elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól, estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt az újabb forró napon, augusztus 6 csütörtök. Berták, Bettinák, sok boldogságot a névnapos hölgyeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rögtön a Simply Red, előtte még a Unique, most pedig a Madison Avenue jön a Who the Hell Are You-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 6-án, az év 218. napján és a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapján, Hiroshima emléknapján. És lassan tiltólistára kerülnek azok a dalcímek, amelyekben szerepel a meleg vagy forró kifejezés, így inná is esélyes erre a sorsra. Jön a hat, azaz forró, a legjobb zenék között a Besten. Fly!

0: Kiss FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok még egy bő napig, holnapra megérkezik legalábbis a Dunántúlra biztosan a frissülést hozó hidegfront, szombatra pedig délkeleten is felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés a hírekben, fél hét után pedig az LMC és a Take Me to the Clouds Above érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt három évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb az 1991 és 2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Ismert hazai jazz előadók és feltörekvő magyar tehetségek lépnek fel augusztus 7-e és 9-e között az Alba Régia Festen, amelyet a szervezők tájékoztatása szerint idén takarékos energiafelhasználás mellett, de a programok szakmai színvonalának csorbítása nélkül rendeznek meg. A Székesfehérvári Fesztiválon, amely ingyenesen látogatható, a magyar jazz több generációja találkozik a Bartók Béla téren és a Múzeumkertben. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentőszolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a Hadtörténeti Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. 11 évi tiltás után visszatértek a szuvenír árusok a Kolosseum előtti térre. A bíróság döntése szerint történelmi értékű tevékenységről van szó, amely nem tiltható meg. Az olasz főváros utcáin egykor rózsafüzért, szentképeket, később képeslapokat, útikönyveket, ma pedig másfajta emléktárgyakat árulók 115-en vannak, és többségük évszázadok óta apáról fiúra örökítik kereskedelmi engedélyét. Az emléktárgyakat áruló standok közül az első ismét megnyitott az ókori amfiteátrum előtti téren, a következő napokban további 59 tér vissza a Kolosseumhoz. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejér vármegye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskóczi Imre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centijével ezt az értéket. Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 cm volt, ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEUR oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város FEUR oldalán. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az E-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb tikkasztó forró nap előtt állunk, augusztus 6. csütörtök. Nincs változás egyelőre, marad a 40 fok körüli maximum, és holnap, ha minden igaz, holnap érkezik az a hideg front, legalábbis a Dunántúlra biztosan, amely jó 5-7 fokkal enyhíti majd a levegőt. Egy-egy zápor, zivatar, kisebb vihar sem kizárt. Aztán szombatra a délkeleti országrész is fellélegezhet. Folytatjuk Kylie Minogue és Robbie Williams Kids című duettjével. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, vagy csipog, vagy mutat, és én is mutatok két kett csinálót a következő óra zenei kínálatából. Itt lesz Seal a Kiss From a Rose-zal. És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad. Dobbal a szíved.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejér vármegye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskóczi Imre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. A kommentelők azonnal betiltanák a rollereket. A rendőrségi közlemény alatt valóságos komment cunami indult el, miközben a hétvégén 2 súlyos rolleres baleset is történt a Székesfehérvári rendőrkapitányság illetékességi területén. Az egyiknél az alkoholfogyasztás is felmerült. Az egyik balesetben egy 14 éves fiú Csór belterületén szabálytalanul utast szállított a járművén, egy úthibába hajtott, elveszítette az uralmát a rollere felett és elesett. Ő könnyebben megsérült, 15 éves utas azonban súlyos sérüléseket szenvedett. A másik esetben egy 28 éves férfi Abán a járdán közlekedett a járművel, majd a vízzel vezető árokba csapódott, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Részletek a FEOL oldalán. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centijével ezt az értéket, Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 cm volt, ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEOL oldalán. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Ebben az órában Hullad the Dogs Out címmel hozom majd a Bahamán slágerét, jön Dido a Fitless-szel, az órát pedig Bruno Mars slágere indítja. Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, azon a napon, amelyen 1881-ben megszületett Sir Alexander Fleming, a penicillin felfedezője. De hogy mi minden történt még az augusztus 6-ai napon, sort kerítünk rá egy picit később, addig is jobbnál jobb zenék egymás után. Rögtön a Halott pénztől, most pedig a Dido és Faithless közös a One Step Too Far folytatja a csütörtök reggelt a Besten.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Újból együtt, hamarosan Janet Jackson dalával, Together Again, előtte friss hírek, a végén időjárás jelentés. Alig várjuk már, ugye? Térden állva könyörgünk, hogy jöjjön már az a hidegfront holnap, és hozza el az 5-7 fokos enyhülést, és redukálja kánikulává a sivatagi forróságot. Részletek erről a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást vezettek be. Eközben a rendkívüli kánikula ellenére a vártnál alacsonyabb volt a keddi csúcsidei áramfogyasztás. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül 6800 megawattot ért el. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a Hadtörténeti Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között. A 12 milliárd forintos beruházás a Zalaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb az 1991 és 2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. 11 évi tiltás után visszatértek a szuvenír árusok a Kolosseum előtti térre. A bíróság döntése szerint történelmi értékű tevékenységről van szó, amely nem tiltható meg. Az olasz főváros utcáin egykor rózsafüzért, szentképeket, később képeslapokat, útikönyveket, ma pedig másfajta emléktárgyakat árulók 115-en vannak, és többségük évszázadok óta apáról fiúra örökítik kereskedelmi engedélyét. Az emléktárgyakat áruló standok közül az első ismét megnyitott az ókori amfiteátrum előtti téren, a következő napokban további 59 tér vissza a Kolosseumhoz.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fehérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4 szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Mondbach Kódia gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos Tűz Zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járdafelújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat. Számol be róla a dunaújváros.hu. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, csütörtökön. A Berták és a Bettinák ünnepelnek ma. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, méghozzá a hiroshimai atombombázás évfordulóján, ami 1945-ben volt ezen a napon. 1991. augusztus 6 nyilvánosan elérhetővé vált az első World Wide Web oldal Tim Berners-Lee révén. Boldog 74. születésnapot kívánunk Balázs Klárinak! ...1972-ben ugyancsak ezen a napon született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls tagja. És 1981. augusztus 6 megszületett Travis McCoy, amerikai rapper, énekes. A Gym Class Heroes frontembere Bruno Mars-szal közös Billionaire című dala volt 2010-ben az egyik legnagyobb sláger. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa bajnoksága Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fehérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járdafelújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat, számol be róla a dunaújváros.hu. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centiével ezt az értéket. Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 centiméter volt. Ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel. És ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt. Adatok a FEUR oldalán. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejér vármegyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről is a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Bemutatjuk Gangster szerelem. Főszerepben Eve, magyar... Ja, igen, bemutatjuk, de dalban Gangsta Lovin. Eve indítja az órát 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Na és természetesen alig várjuk az enyhülést, úgyhogy kitartást a forróság végéig. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Madonnát hallottuk, akinek rajongói Kylie-val együtt most nagyon izgatottak, hiszen rég várt pillanat érkezett el. Madonna és Kylie Minogue végre elkészítette első közös hivatalos dalát, melynek címe Love Sensation, és hivatalosan augusztus 7-én jelenik majd meg. Most pedig a 90-es és 2000-es évek harmadik megkerülhetetlen dívája, Christina Aguilera folytatja Dirty-vel. A nyári szünetéssel hőség érezteti a hatását az utakon is. Nagyon enyhe a forgalom, nem tudok dugóról és balesetről sem. Remélem, ez sokáig így marad. Ha mégis lenne közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Még egy nap, és hát remélhetőleg tényleg enyhül egy picit ez a forróság. Rögtön 8:30, a legfrissebb hírek jönnek a végén részletes időjárás jelentéssel, aztán George Michael, és jó hír a rajongóknak, a popzene történetének egyik legmeghatározóbb szakasza éled újjá a mozikban. Hamarosan érkezik ugyanis a George Michael The Faith Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A hírek után a Too Funky-val melegítünk a filmre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást vezettek be. Eközben a rendkívüli kánikula ellenére a vártnál alacsonyabb volt a keddi csúcsidei áramfogyasztás. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül 6800 megawattot ért el. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentőszolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a Hadtörténeti Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között. A 12 milliárd forintos beruházás a Zalaszentiváni delta vágány és az új megálló építésével kezdődik, és 2 év alatt készül el. Megszűnik a menetirányváltás, valamint javul a személyszállítás és a nemzetközi teherforgalom hatékonysága is. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb az 1991 és 2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn, a Békástónál. A fesztivál teljes területén energiatakarékos ledes dekorációt alkalmaznak, illetve elemes gyertyákat használnak majd. Emellett minden olyan műszaki megoldásnál takarékos üzemeltetésre törekszenek, ahol ez a látogatói élmény csökkentése nélkül megvalósítható. Mivel folytatódik a hőség, a fesztivál teljes ideje alatt ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltószövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fehérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4 szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Mondbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járda felújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat, számol be róla a dunaújváros.hu. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól, estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Augusztus 6-a csütörtök van, tetőzik a hőség, a napos időt viszont már több felé zavarhatják gomoly felhők. Jelentős csapadék viszont a térségben nem valószínű. A maximum ma még 36 és 41 fok között alakul, kimondani is fáj. Holnap ennél 5-7 fokkal lesz majd. Hát, idézőjelesen hűvösebb. A következő dalt pedig Bryan Adams-től és Mel C-től halljuk. When You're Gone, a Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejér vármegye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centiével ezt az értéket. Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 centiméter volt. Ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt. Adatok a FEON oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosítánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az E-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól, estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Négy, de inkább lassan mindjárt 5 perccel hagytuk el 9 órát. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án csütörtökön. Berták, Bettinák, szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. 06-20-55-55-155, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide. Nem sokára Martin Solveig, ebben az órában az Allianz Ethnic is hallható, de csak is a No Doubt után.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. Két friss közlekedési hír, mindkettő az M5-ösről érkezett. A Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres előtte a dugó. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor. Respect azoknak, akik a forróságban is dolgoznak odakint, és Respect a címe az Allianz Ethnic slágerének. Ez a folytatás itt a Best-en. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, a Spin Doctors 90-es slágerét poroltuk le, ez volt a Two Princes. A zenekar hangszereit viszont nem lepte be a por. A mai napig aktívak, legutóbb tavaly jelentettek meg új albumot, és ezzel turnéznak most per pillanat is az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván a legnagyobb slágereiket, így az imént is eljátsszák a koncerteken. Egy másik legendával folytatjuk, Barry White-hoz köthető a hangminta és az eredeti dal. You See the Trouble With Me, a Black Legend folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetett

Best FM a legjobb zenék. Justin Timberlake slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Cry Me a River síri nekem egy folyót, de az is elég, ha pityereksz egy kis nyári záport, vagy egy kiadósabb zivatart, kedves időjárás. Remélem, hogy most már tényleg meghallgatja a kérésünket, és holnap idejér a hidegfront, ami enyhülést, egy-egy záport, zivatart is hozhat. Az enyhülés pedig azt jelenti, hogy a 40 fokhoz képest csak ilyen 34-35 lesz, de már ennek is örülünk, ugye?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Persze nem 100%, de az sem kizárt, hogy a Hidegfrontnak szól a Savage Garden 97-es slágere a következő órában. Az I Want You, Akarlak. A Fronthoz, amely remélhetőleg már úton van, és holnap tényleg ideér, és úton a címe a Kelemen Kabát bandalának is. Tartunk egy rövid szünetet, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál. A fesztivál teljes területén energiatakarékos ledes dekorációt alkalmaznak, illetve elemes gyertyákat használnak majd. Emellett minden olyan műszaki megoldásnál takarékos üzemeltetésre törekszenek, ahol ez a látogatói élmény csökkentése nélkül megvalósítható. Mivel folytatódik a hőség, a fesztivál teljes ideje alatt ingyenes ivóvíz osztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen, több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást vezettek be. Eközben a rendkívüli kánikula ellenére a vártnál alacsonyabb volt a keddi csúcsidei áramfogyasztás. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül 6800 megawattot ért el. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Ismert hazai jazz előadók és feltörekvő magyar tehetségek lépnek fel augusztus 7-e és 9-e között az Alba Régia Festen, amelyet a szervezők tájékoztatása szerint idén takarékos energiafelhasználás mellett, de a programok szakmai színvonalának csorbítása nélkül rendeznek meg. A Székesfehérvári Fesztiválon, amely ingyenesen látogatható, a magyar jazz több generációja találkozik a Bartók Béla téren és a Múzeumkertben.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskóczi Imre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4 szeren, Továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centijével ezt az értéket, Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 cm volt, ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEON oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosítánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos Tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a következő bő 24 órához, aztán ha minden igaz, már jobb lesz a helyzet. Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ebben az órában olyan nevekkel találkozhatunk, mint a Simply Red, Shaggy, a Magna Cum Laude, Sean Paul, az Atomic Kitten, vagy rögtön itt az óra elején Christina Milian, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 10, hello, Max Emlő. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Maradunk mozgásban, és maradtam én is mozgásban. Kánikula ide, forróság oda, azért elővettem a bringát, és tekertem pár kilométert. Igaz, az emelkedőn a leglassabb gyalogos is leellőzött, sőt, nem kellett hozzá emelkedő sem. Szóval nem teljes gőzzel, csak mondjuk negyeddel, de azért jó volt bringázni. Maradunk mozgásban, a Pálybal

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Tata térségében lassabb egy szakaszon a pálya. Ugyanez a helyzet az M3-ason, Vagnál, mindkét oldalon, az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, és sajnos autó és kis teherautó ütközött frontálisan a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között. Teljes útzár van ott. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nálunk továbbra is forróság van, Párizsban viszont karnevál. A délelőtt utolsó órájában hozom a Dario G slágerét, Carnaval de Paris, és zenél majd a 4-es Street is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folyamatos a fejlesztés a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Szent Pantaleon kórház újabb saját forrásból megvalósított fejlesztéssel erősítette a betegellátás biztonságát. A vértranszfúziós osztály egy korszerű plazmafagyasztó szekrényen bővült, amely a vérplazma készítmények biztonságos tárolását és a folyamatos működést is segíti. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház több mint 1,6 millió forintos beruházás keretében szerezte be az új berendezést. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejér vármegye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, míg Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nincs kilátás. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
3: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
3: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni, több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a brit duo a Charles and Eddie 1992-es debütáló albumának első kis lemezét indítom. A Would I Lie to You 6 országban vezette a slágerlistákat, 9 másikban pedig bekerült a top 5-be, az amerikai Billboard 100-on a 13. helyet ért el.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Baleset történt korábban a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, autó és kis teherautó ütközött frontálisan. A teljes útzár megszűnt, egy sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a belső elválasztósávban kaszálnak, emiatt 3-4 kilométeres a torlódás most ott, és lassabb a haladás az M3-ason is Bag térségében mindkét oldalon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szerintem nagyon hasonló hangkarakterű hölgy érkezik rögtön a hírek után. Egyikőjük énekel, őt Enesztésának hívják. Majoros Rita pedig hátveszi tőlem a stafétát a stúdióban. Szól nem sokára a Paid My Dues. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház újabb saját forrásból megvalósított fejlesztéssel erősítette a betegellátás biztonságát. A vértranszfúziós osztály egy korszerű plazmafagyasztó szekrényen bővült, amely a vérplazma készítmények biztonságos tárolását és a folyamatos működést is segíti. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház több mint 1,6 millió forintos beruházás keretében szerezte be az új berendezést. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centijével ezt az értéket. Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 centiméter volt. Ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEUR oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól, estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Szeptembertől kötelező a nyugtaadatszolgáltatás, többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
3: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel dróncsapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Ma is hoztam hűsítő dallamokat, úgyhogy a nagy forróságban tartsanak velem, és élvezzük együtt a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mint az Ace of Base és a Life is a Flower, vagy éppen Alex Gaudio és a Destination Calabria. Az órát Anastasia nyitja csodás hangjával. Jön a Paid My Dues.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó kedvűt, jó hangulatút, még ebben a nagy forróságban is. Remélem, hogy éppen valamilyen hűs helyiségben hallgatják a Best FM leghűsítőbb zenét, és remélem, hogy azzal, hogy sokszor kimondom azt, hogy hűs, már egy kicsit jobban érzik magukat. Én például egy picit ilyen mentolos tusfürdővel tusoltam ma, ez egy kicsit jobb, behűtött dinnyét reggeliztem. Hát ezekkel próbálom hűteni magam ebben a nagy melegben. Na, de önöktől is kérdezem, ha van jó kis hűsítő tipjük, és most már tényleg nem mondom ki többször, hogy hűs, szóval ha vannak tipjeik, írják meg 0620 55 55 155. Jöttek ide ma is az üzenetek, a közlekedési információk, és majd a nap kérdésére is a válaszok, de

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, nem csak a fülükre, hogy isteni zenéket hallgassanak velem, hanem az információikra is, hogyha járnak elnek az ország útjain, akár autóval, kamionnal, tényleg bármivel, és látnak valamit, van infójuk, megköszönöm, ha gondolnak rám, és a többi autózóra is elküldik az infót, vagy felhívnak a 0620 55 55 155-ös számon. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Tata és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, Tatabányától Biatorbágyig pedig terelésben kell autózni, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-ason Bagnál mindkét oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják ma, ezért a 37-es kilométernél a belső sáv zárva is van. Az érintett szakaszon tartós munka folyik, ahol Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között a leálló sáv aszfaltozása miatt is szűkített sávokon lehet haladni. Így a munka mögött mindkét irányban 3 kilométert is meghaladta már a torlódást, mert ugye csak egy sáv járható. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek van ma is útinfója. Megköszönöm, ha elküldi, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, megérkeztük egy órához, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, utána pedig a következő órában hozom majd a nap kérdését. Egy kicsit a randikat járjuk körül, de nem is akármilyen témában, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. 0-20-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, ez pedig érdemes megjegyezni, ide várom a közlekedési infokat, és természetesen majd a következő órától a nap kérdésére is a válaszokat. Cserébe például hozok egy Spice Girls nótát. Mit szólnak a Spice Up Your Life-hoz? De itt lesz az Iron Mafia is a bónuszjá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folyamatos a fejlesztés a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Szent Pantaleon kórház újabb saját forrásból megvalósított fejlesztéssel erősítette a betegellátás biztonságát. A vértranszfúziós osztály egy korszerű plazmafagyasztó szekrényen bővült, amely a vérplazma készítmények biztonságos tárolását és a folyamatos működést is segíti. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház több mint 1,6 millió forintos beruházás keretében szerezte be az új berendezést. A napokban kezdődik a Tornászok Európa bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejér vármegye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos Tűz Zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejér vármegyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
2: Hírek a Best FM-en. Paksnál 4 centit emelkedett a Duna, kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a halgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 000 palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Közi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy óra után is a legjobb zenék. Itt a Best FM-en Spice Girls, Black Eyed Peas, Amy Winehouse, George Michael, Mary J. Blige. Csak néhány név a legjobbak közül. Én pedig Majoros Rita vagyok. Én nem énekelni fogok, hanem pörgetem ezeket az isteni slágereket. Hamarosan pedig a napkérdését is felteszem. Előtte Mikával indulunk. Jön a Grace Kelly.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Ám a legjobb zenék, egy kis balatoni nyári hangulat, Szikora Róbert és a Valmár dalában, ez volt a Balatoni Lány. Hát nagyon remélem, hogy vannak, akik éppen a Balatonparton hallgatják a Best FM-et. Egyenek helyettem is egy jó kis főtt kukoricát. Na de menjünk a nap kérdésével tovább, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogy mi az a randi hely, amit semmiképpen nem ajánlanánk a barátainknak. Mi az a hely, ahova mondjuk első randira semmiképp nem érdemes vinni valakit. Sokan például azt mondják, hogy a mozi, mert hogy ott nem lehet beszélgetni egyáltalán. Én mondjuk szeretek moziba járni, akár az első randin is, de pont ezért nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó ez a kérdés is, hogy ki hova semmiképp nem vinné a másikat első randira, vagy mit nem ajánlana a barátainak. Vagy, ha van kifejezetten olyan, amit nagyon ajánlanának, arra is kíváncsi vagyok. Szóval jöhetnek a pró és kontra randi helyek. Mik azok, amiket egyáltalán nem ajánlanának, és mik azok, amiket pedig igen, hogyha mondjuk első randiról van szó. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, akár a saját tapasztalatok is, mellé pedig egy kis No Doubt, Just a Girl, itt a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Kaptam Ricsitől egy üzenetet, hogy a Kerepesi úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni, illetve Anita írt, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a déli pályaudvar után a Mikó utca felé. Nagyon köszönöm az infókat. Az M3-ason Bagnál a határ felé befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Van még egy ilyen infóm is. Az időközben kialakult 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökkent. Kenőben van, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. 0620 55 55 155, ide pedig továbbra is várom az útinfókat. Bárki bármit lát az utakon, már jöhet is. Nagyon-nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, mert túl vagyok az ebéden, de István elküldte nekem a mentás, citromos, öntetes, túró gombócát, és egyszerűen nem tudok másra gondolni, úgyhogy gyorsan-gyorsan inkább pörgetem a következő óra slágereit, és megpróbálok nem gondolni erre a túró gombócra. Egyébként István, ha elküldenéd a receptet, azt nagyon-nagyon megköszönném, egyszerűen fantasztikusan néz ki. Ha pedig valakinek van még jó kis nyári hűtsítő receptje, azt is nagyon várom. 0620 55 55 155 ide lehet küldeni, én pedig küldöm a legjobb zenéket a következő órában, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán a Desperado és a Táncolj! De itt lesz Sonic is a Sky-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folyamatos a fejlesztés a Szent Pantaleon Kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Szent Pantaleon Kórház újabb saját forrásból megvalósított fejlesztéssel erősítette a betegellátás biztonságát. A vértranszfúziós osztály egy korszerű plazmafagyasztó szekrényen bővült, amely a vérplazma készítmények biztonságos tárolását és a folyamatos működést is segíti. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház több mint 1,6 millió forintos beruházás keretében szerezte be az új berendezést. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járdafelújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat, számol be róla a dunaújváros.hu. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejér vármegyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni, esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól, estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
3: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség, erdő és bozót tüzek okoznak gondot, ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Csaraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 centi volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hívvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jelentem 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez a csütörtök délután. Jó már arról beszélni, hogy egyet alszunk is itt a péntek, na de azért a mai napra is tartogatok még isteni zenéket. Például olyanokat, amiket lehet ordítva énekelni. Oroszlán Szonyi és a Tape State Dal pont ilyen, de Sonic is indít, ez a Sky, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Ki mit választana első randira, milyen helyet, és mi az, amit egyáltalán nem választana? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, hogy moziba biztos, hogy nem vinne senkit első randira, mert 2 órán át egymás mellett csak ülnénk, mint a kukák, aztán még mindig nem tudnánk a másikról semmit. Niki első randira a bevásárló központot biztos, hogy kizárná, mert hogy olyan, mintha ügyeket intéznénk, és nem ismerkednénk, úgyhogy például egy olyan kávézó, ami egy nagy plázában van, nekem az sem lenne jó választás. Na de nézzünk egy másikat, Balázs azt írja, egy hangulatos kávézó a legjobb szerintem első randira, ha működik a kémia, ott lehet maradni akár órákig, vagy estére is lehet valami programot vagy hasonló programot szervezni. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az első randis tippek, vagy éppen kontraérvek, hova nem vinnének senkit első randira, illetve hova igen. Na várom a válaszokat, közben pedig Robbie Williams-szel megy tovább a délután, 1998-ból érkezik a millennium. Az ezredforduló előtti várakozásról és az emberek akkori lelkiállapotáról szól ez a dal, legalábbis Robbie szerint, aztán mindenki azt hall bele, amit szeretne. Millennium, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy továbbra is fennakadás van egy baleset miatt a keleti pályaudvarnál a Kerepesi úton, úgyhogy Budapesten erre kell, és ott egy kis fennakadásra számítani. Illetve azt az infót kaptam még, hogy az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot le is zárták. Baleset történt az 55-ös főúton is, Baja közelében, a 97-es kilométernél. Emiatt irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: felkeltem a szem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centijével ezt az értéket. Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 cm volt, ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEUR oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nincs kilátás. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt van már a csütörtök délután kellős közepe. Örülök, hogy velünk tartanak. Tudják, ez a 93.1 Best FM Dunaújvárosi hallgatók. Én a tervek szerint 3 órán keresztül itt vagyok a stúdióban. Igen, egészen 6-ig együtt szórakozunk, ahogy mindig. A mikrofonnál Nolek Csongor, és poprokozunk egyet a Maroon 5-val. Ez a Makes Me Wonder.
2: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunai Városban is a környékünkön. Én Oleg Csongor vagyok, és remélem tudunk ma is ünnepelni jó sok hallgatóval közösen. Annyi, hogy röviden, augusztus 6-a van már, Berta, Bettina, Géza, Csobán, ők a névnaposaink. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és a születésnapos hallgatókat is itt Dunai Városban is a környéken. 81 évvel ezelőtt ledobták az első atombombát Hiroshimára. 48. éve a mai nap a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, és 35 éve elérhetővé vált az első ismert www oldal, World Wide Web oldal. Híres emberek, akik ma születtek, 208 éve látott napvilágot Marsalkó János szobrász, aki a Lánchíd kőoroszlányait készítette, és 119 éve született Heller László, kossuthdíjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. Akik ünnepelnek ma, Isten éltesse őket nagyon sokáig, most Shaggy zenél, és szól a Bombastic című dal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en végeznek még mindig munkálatokat a környéken, főleg ilyen útkarbantartási munkák miatt útszűkületre kell számítani, legyen szó például a 6-osról dunaújvárosi közlekedők, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 75-ös és a 85-ös kilométer között ez a helyzet. Aztán a 62-28-ason is, Dunaföldvár seregélyes összekötő úton a 4-es és a 20-as kilométer között számítani kell útkarbantartási munkálatokra. Az 52-esen még mindig aktuális a csomópont építési munkálat, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél és a 30-as-31-es kilométernél szintén útépítési munkák miatt lassabb a haladás. Jelezhetik, ha van egyéb tapasztalatról rövid beszámoló 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Egy hazai sláger következik, Orsova Irene és Denis közös felvétele. Ez a Másként látom című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, Dunói Város és a térség. Kellemes délutánt mindenkinek csütörtökre. Elég durva, hogy már ezen a héten is itt járunk. A mikrofonnál Molek Csongor, mi 2,5 órán keresztül, és Eminemmel kezdünk. Örök slágere szól mindjárt, a Real Slim Shady.
2: Will the Real Slim Shady please stand up? I repeat, will the Real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje. Az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. A csütörtöki nap még kritikus lesz, ezért azt kérik, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Kiváló a vízminőség. Ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett. Augusztus 6-án és 7-én ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát, vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. 11 évi tiltás után visszatértek a szuvenír árusok a Kolosseum előtti térre. A bíróság döntése szerint történelmi értékű tevékenységről van szó, amely nem tiltható meg. Az olasz főváros utcáin egykor rózsafüzért, szentképeket, később képeslapokat, útikönyveket, ma pedig másfajta emléktárgyakat árulók 115-en vannak, és többségük évszázadok óta apáról fiúra örökítik kereskedelmi engedélyét. Az emléktárgyakat áruló standok közül az első ismét megnyitott az ókori amfiteátrum előtti téren, a következő napokban további 59 tér vissza a Kolosseumhoz. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, de a korábbi napokhoz képest már több gomoly felhő képződhet, melyekből délutántól helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Napközben többnyire gyenge marad a légmozgás, majd délutántól nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödhet. A csúcshőmérséklet jellemzően 36-42 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép csütörtök délutánt mindenkinek, sokan melóznak még, úgyhogy kitartást kívánok nekik, a többieknek pedig jó pihenés, Dunai Veresi hallgatók, ez a 93.1 Best FM. A mikrofonnál pedig még két órán keresztül Molek Csongor, ez én vagyok, Eminemmel kezdünk, a dal pedig a Real Slim Shady, ez szól.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. És igen, holnap már péntek, hihetetlen nekem is dunai veresi hallgatók. Üdv mindenkinek, az én nevem Molek Csongor. És ha iszik, hanem meleg lesz holnap pénteken is itt a környéken. A sok napsütés mellett megnövekedhet majd a fátyolés gomoly felhőzet, úgyhogy elszórtan már nagyobb eséllyel várható némi csapadék, zápor-zivatar formájában. Az északi a szél pedig többfelé megélénkülhet majd, itt a mi tájegységünkön is, főleg ha lesz csapadék akkor. Olyan 35-38 fokot azért mérünk majd a délutáni legmelegebb órákban. Pollen terhelés ugyanaz, mint volt, a csalánfélék kemények, tartják magukat magas tartományban, ami a pollen szintjüket illeti, és a gombák pollen koncentrációja pedig közepes. A hőség miatt odafigyelni mindenkire, kedves hallgatók. Persze főleg magunkra, egyébként még a trópusi éjjelek miatt is romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését, és sokaknál jelentkezhet akár tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Igyanak minél több vizet, vagy éppen ásványvizet. Most a Barbadosi hölgyének el, Rihanna és Soul, a Ponder Replay.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, három Fejér megyei sértett összesen közel 6 millió forintot veszített különböző módszerekkel elkövetett telefonos és internetes csalások miatt. Ezt erősítette meg a szóvivői összegzés is. Kiderül a tájékoztatóból, hogy a napokban ismét több olyan büntetőeljárás kezdődött Fejérben, amelyekben az elkövetők arra vették rá áldozataikat, hogy bizalmas adatokat adjanak meg, távoli hozzáférést biztosítsanak eszközeikhez, vagy különböző ajándékkártyákat vásároljanak. Egy adonyi férfit a csalók a korábbi kriptobefektetés kifizetésének ígéretében rövidítették meg, több alkalmazást telepített, hozzáférést biztosított a netbankjához, a bűncselekménnyel több mint 2 millió forint kárt okoztak az ismeretlen elkövetők. De ajándékkártyavásárlás hamis banki ügyintézés is szerepel a Lajstromban, amely nyomán újra figyelmeztető tanácsokkal szolgált a főkapitányság. Megtalálják az infókat a dunaiveres.com hírportálon. Most Fedjo zenél nekünk, és a What's Love című lazuló száma ismerős lesz. Ezt játszom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igen, itt a 93.1 Best FM-en, és az Úcsó közös óránk másodperceken belül beindul, kedves dunai városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, nem elfelejteni, hogy közlekedési infokkal még jelentkezem, mivel akad munkálat a környéken, bőséggel. Indítja az órát mindjárt a Chocolate Puma, és szól az Always and Forever.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatárolók kapacitásokat. Hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek augusztus 6-án világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 km sugarú körben minden a föld elvált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Halálos siklóernyős baleset történt a Villányi hegységben. A szerencsétlenül járt férfi a sziklára zuhant, a Szársomjó hegyen. A helyi önkéntes erdőtűzoltó egyesület közölte, a bajba jutott sportolóhoz mentőhelikoptert is riasztottak, de az életét már nem tudták megmenteni. A halottat hivatásos és önkéntes tűzoltók a rendkívül meredek, sziklás terepen kosárhordágyon juttatták le a hegyről a kimentési pontig. Onnan terepjáróval szállították a hegy lábához. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Az ózon szennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát, vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Híreink végén az időjárásról. Továbbra is a forróság lesz az időjárás fő meghatározója, de a korábbi napokhoz képest már több gomoly felhő képződhet, melyekből délutántól helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Napközben többnyire gyenge marad a légmozgás, majd délutántól nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél időnként megerősödhet. A csúcshőmérséklet jellemzően 36-42 fok között valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejér vármegye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó Imre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a valaha mért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centijével ezt az értéket, Dunaújvárosnál a valaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 cm volt, ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEON oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyárbúcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos Tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város web oldalán. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép késő délután csütörtökre, kedves dunaújvárosi hallgatók, remélem itt maradtak velünk jó sokan. Ez a 93.1 Best FM, együtt pörgetjük még a legjobb zenéket, és játszadozunk nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is. Kezdi az órát most a Chocolate Puma, és tempós a dal, ez az Always and Forever.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki közlekedik éppen, az figyelmesen vezessen. És figyelje a Best FM-et is, vannak infóim, kedves autósok, balesetmentes kilométereket kívánok. Közműépítési munkálatok miatt lassabb a haladás ma is az 52-13-ason, Szabadszállás-Szalk-Szentmártön összekötő úton, a 3-as kilométernél. És ugrunk egy picit messzebb az 52-11-esre, Lajos Mizsekun-Szent Miklós összekötő úton, a 11-es és a 25-ös kilométer között is számítani kell útszűkületre. Jelezhetik, ha van egyéb infójuk, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, még mindig előre is kösz szépen. A Bob & Gamsys zenél most nekünk, és meghallgatjuk az extrém portos videók alatt is gyakran felcsendülő Freestyler című sláger.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a környéken. Említettem infókat az előbb azzal kapcsolatban, hogy a napokban 3 sértettet károsítottak meg a csalók itt Fejér megyében. Ezt adta hírül a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata, és ugyanaz a helyzet, mint eddig is, a kár milliós nagyságrendű, és ismerős a tanács is mindenkinek, vigyázzanak az értékeikre, kedves hallgatók. A legfontosabb tudnivaló, hogy a bankok és egyéb hivatalos szervek telefonon soha nem kérik a bankkártya adatokat, PIN-kódot, SMS-ben érkező megerősítő kódokat, vagy a mobilbanki tranzakciók jóváhagyását. Lényeges, hogy ismeretlen kérésére senki ne telepítsen alkalmazást az eszközére. Különösen távoli hozzáférés biztosító programokat, például ilyen az Anydesk, és ne vásároljanak ajándékkártyákat pénzküldés vagy tartozás rendezése céljából. Amennyiben valaki gyanús megkeresést kap, a legjobb, ha megszakítja a hívást, közvetlen kapcsolatot teremt a pénzintézetével, illetve haladéktalanul bejelentést tesz a 112-es segélyhívó számon. Most az Alcazar együttes következik, a dal címe pedig This is the world we live.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A következő dalt is jó páran átdolgozták már, a Nightcrawlers-től szól a Pass the Feeling Gun című felvétel, a mai búcsúdal, így késő délután csütörtökre. Hát lepörgettünk enyhe túlzással 3 órát, de jó hangulatban, ahogy mindig dunói városi hallgatók, úgyhogy búcsúzom. Lépek lassan, köszönöm szépen a közreműködést mindenkinek, és további jó szórakozást itt a Besten. Maradjanak velünk, holnap délután 3-tól jelentkezem, és holnap már péntek. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Dunaújvárosiak adják a csapat gerincét. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnokság a Zágrábban. Kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens viadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4 szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Mönbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járdafelújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat, számol be róla a dunaújváros.hu. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nincs kilátás. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd évfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-Magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak, ez az e-pénztárgép.
2: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancingnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtökig ez rendsünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is és Instán.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Budapest FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dancehimnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy mivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusszanásni pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folyamatos a fejlesztés a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Szent Pantaleon kórház újabb saját forrásból megvalósított fejlesztéssel erősítette a betegellátás biztonságát. A vértranszfúziós osztály egy korszerű plazmafagyasztó szekrényen bővült, amely a vérplazma készítmények biztonságos tárolását és a folyamatos működést is segíti. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház több mint 1,6 millió forintos beruházás keretében szerezte be az új berendezést. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz-zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Dunaújvárosban a Baracsi úton zajló járdafelújítási munkálatokat tekintette meg Pintér Tamás polgármester, aki a helyszínen egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel a körzet további fejlesztéseiről. A bejáráson elhangzott, hogy a jelenlegi beruházás mellett a következő hónapokban több újabb, régóta várt fejlesztés is megvalósulhat a Békeváros részben. A városvezetés célja, hogy a körzetben élők kéréseit folyamatosan figyelembe véve ütemezetten valósítsák meg a szükséges beruházásokat, számol be róla a dunaújváros.hu. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint, akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Az idősok szerint még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, amelyből a délutáni esti órákban helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd az északnyugatira forduló szelet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában, megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági osztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatók svitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meleg és szélrekord is született ma, szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz, megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott még hozzá Szolnokon, óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki még nem futott volna bele abba a kis részvideóba a YouTube-on, ahogy Justin Timberlake elmeséli, hogy hogyan is született a Sexy Back a stúdióban, gyakorlatilag spontán 20 perc alatt, érdemes rá keresnie. Ezzel a dallal indítjuk a következő órát, ahol továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak majd.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

egy nappal arrébb, hogy mikor jön már végre az az enyhülés, most tényleg úgy néz ki, hogy holnap itt lesz. 35 fokos nappali maximum, ami mondjuk a mai 40-41-hez képest tényleg enyhülés. Zápor, zivatar és hideg front, szóval csöstül kapjuk az enyhülést, de azt hiszem, hogy ez most már ennyi napkánikula után bőven fél.

0: Vesztem a
1: legem fenek. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder féle verziója, azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy

Best of a legjobb zenék, duettek híres emberekkel, más híres előadók dalait előadva. Ez volt Tom Jones 1999-es Reload című albumának koncepciója. Erről jön most a Burning Down the House,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozótt tűz, súlyos a mezőgazdasági asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. A lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozót tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Dunakömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb melegrekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi melegrekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Spice Girls egykori tagja, Melanie C érkezik majd a Never Be The Same Again-nel, és a Destiny's Child egykori tagja, Beyoncé nyitja majd ezt a 60 percet az Irreplaceable-en másodperceken belül, de 10-ig itt lesz még a Stars on 54 és az If You Could Read My Mind, jön majd még a Backstreet Boys és Spongebob MC is.
0: Ez a Night Shift a Best FM.

nem kopik. Best of M, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Band It Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondi Ertuba.

Best FM a legjobb zenék, mi az két klub között egy harmadik. Az a Best FM jelenleg, mert hogy 50 Centet és az In The Clubot követi a Well Hello és T-Denny közös dal, a Disco Club mindjárt. De előtte még egy klub. A világ talán leghíresebb vagy leghírhettebb diszkója New York erős közepéről, amelynek egy egész estés mozifilmet is szenteltek. Stars on 54, If You Could Read My Mind. Jön a betétdal itt a Best FM.

a Sziget Fesztivál, ami hát ugye hivatalosan csak jövő kedden indul, de hát lezárások és forgalomkorlátozások már jóval hamarabb lesznek. Holnap 0 órától, ami hát gyakorlatilag 2,5 óra múlva lesz, szóval tilos lesz majd megállni a Záhony utca mindkét oldalán a Gázgyár utca és a Gázgyár lakótelep utca között, illetve a Gázgyár lakótelep utca mindkét oldalán a Záhony utca és a Hotel behajtása.

Best FM, a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel. Well.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás. Mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szén- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlanportál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. 2 részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 000 forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vörös és fekete, így foglalhatnám össze az előttünk álló 60 percet itt a Besten, inkább a fekete fog dominálni. A vöröset egyedül majd csak a piros, az alma fogja képviselni a Magna Cum Laude-nak köszönhetően. Érkezik majd a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val jön a Black Attack féle Heartless, és a Back to Black is hozza majd az akár péntek, akár szombatot.
2: Ez a Night Shift a Best

Last FM a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On The Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. You're not ready or not?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó első dal szépen körbeutazta a világot. Jamaikából indult, hiszen a dal eredetije ott jelent meg 1967-ben John Holtnak köszönhetően. Aztán 1980-ban átdolgozta az amerikai Blondie nevű zenekar, majd 2002-ben vette elő az Atomic Kitten. Ők jönnek most a Tide is High-al.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

Vesztefem, a legjobb zenék, ha most scrambleznénk, akkor az összes dupla V-met el kellene használni a következő 7,5-8 percben, mert jön a White Town a Your Woman-nel, utána pedig a Follow the Flow a Porszemmel itt a Vesztel.

Beszpefem a legjobb zenék, hát ilyen az, amikor egy rapper magányos, Akon és a Lonely után lássuk, hogy Sasha hogyan közelíti meg ugyanezt a témát. I Feel Lonely, most itt a Besten, a legjobb zenék között.

Next FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a Night Shift és a csütörtök. Holnap péntek lesz. Miket nem mondok. Hagyom még pihenni a Night Shift rezidenseket, szóval holnap a Night Shift extrában kivételesen megint csak én leszek szolgálatban, mondhatni White Boy All Night Long holnap is. 6-tól 8-ig mix, 8-tól éjfélig pedig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágerei. Pont úgy, mint hétfőtől csütörtökig minden nap. Senész, jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. It's there.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.